nézd, ne szteng szeha. Udurna jég, mi miatt dem kín, hisem a nagy kert. Maradsz vác, merhent szíró, gisernek.